96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a biszki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

0: Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Astro, no.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Étrend kiegészítőket vizsgál a fogyasztóvédelem, agrár összeírás indult, csapadékos napra készüljünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Változás jön a szívkártyáknál. Mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvasnak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online. Ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Bass Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Bass FM. Clap, well.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagai révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk és kíméletes konyhatechnológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink retteget kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabadgyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is. Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korrózió folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcsere termékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejthártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vessén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabad gyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

96.4 Beast FM. Rap, hip hop, R&B. You know the body of God.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil ciszteinek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoén és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületek kialakulnak át, például S-alliciszteinnek ki. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben, vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumai körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása. No, a fokhagyma vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kislétszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szüksége a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Nem lesz üzemanyag hiány a kisebb kutakon sem, ismét muzsikál az erdő, borult, szürke, szeles időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Néhány perc alatt beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épületének látogatására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre is. A kormányfő péntek délelőtt jelentette be, hogy megnyitják a Karmelita Kolostort a nagy közönség előtt, ma és holnap pedig a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is megtekinthető. Május végéig lehet jelentkezni a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az önkormányzatok a településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival pályázhatnak. A versenyt idén is 5 kategóriában hirdették meg, a fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Jelentkezni a program hivatalos weboldalán lehet. Szürke, borongós időre számíthatunk az ország nagy részén, csupán a keleti tájakon szakadozhat fel rövid időszakokra a felhőzet, több helyen kell számítani kiadós csapadékra, az esők, záporok mellett egyes részeken akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz az északnyugati szél, az zivatarok környezetében akár viharos lökések is kísérhetik a légmozgást. 12-24 fok körül alakulnak a csúcsok, nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Mindenkinek szuper szombatot, a mikrofonnál Erpi. Érkezik a szétvartán, bár rendkívül tehetséges tengeren túli előadó Kiring, és öntől a Dead Wrong, itt a 96 névészem.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Sziasztok, érkezem egy ifjú előadóval. 2025. szeptember 13-án durrantotta ki a videóklipjét. Ő nem más, mint Pifu, vagyis Majtényi Zsombor, és érkezik tőle a Változnak a helyek. Ezzel kezdem a következő fél órát. Itt a 96.4 Beats FM-en.

0: kukat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
2: Étrend kiegészítőket vizsgál a fogyasztóvédelem, agrár összeírás indult, csapadékos napra készüljünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Változás jön a szépkártyáknál. Mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online. Ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: színre tett rá a bal. Menekül feltartott kézzel a bal. Gyorsan változnak a helyek, mindig hazudnak a nevek miatt.
1: 96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Eddigi pályafutása során maximum 25 millió dollárt kalapozott össze, de ez tovább fog növekedni. Central C-ről van szó, én a Lil Baby-vel közös Band for Band, itt a 96 Base FM.

életem. 2019-ben, amikor megjelent a dal, eléggé tiszteletet parancsoló módon teljesített, az Egyesült Államokban 9-szeres platinát ért el. Érkezik Travis Scott, Highest in the Room, itt a kedvenc rádiótokban.

estem a csapdába. Hülye voltam, ki használta, de nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkeznek a szürke lányok barna bőrrel, egy kiváló videóklippel, amiben rengeteg bulizás van, érdemes megnézni ezt is. Érkezik Glorilla, Megan Thee Stallion és a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour, és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Nem lesz üzemanyag hiány a kisebb kutakon sem, ismét muzsikál az erdő, borult, szürke, szeles időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Nem lesz üzemanyag hiány a kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
6: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
5: Néhány perc alatt beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épületének látogatására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre is. A kormányfő péntek délelőtt jelentette be, hogy megnyitják a Karmelita Kolostort a nagy közönség előtt, ma és holnap pedig a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is megtekinthető. Május végéig lehet jelentkezni a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az önkormányzatok a településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival pályázhatnak. A versenyt idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Jelentkezni a program hivatalos weboldalán lehet. Szürke, borongós időre számíthatunk az ország nagy részén, csupán a keleti tájakon szakadozhat fel rövid időszakokra a felhőzet, több helyen kell számítani kiadós csapadékra, az esők, záporok mellett egyes részeken akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz az északnyugati szél, az zivatarok környezetében akár viharos lökések is kísérhetik a légmozgást. 12-24 fok körül alakulnak a csúcsok, nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot és kellemes pihenést mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, egy magyar szentimentális és mély dallal fogunk tovább haladni. A Follow the Flow, anyám mondta, szombaton is a kedvenc rádiótokban.

Spam, rap, hip-hop, R&B. Már majdnem 30 gurigát ért el a YouTube-on a következő dal. A klip szemlén is egyébként egészen jól szerepelt méghozzá, elvitte a legjobb stílót arany minősítésben. Önmagában egyébként egy flexelős, nagyzolós tematikájú image dalról van szó, jó nyári hangulattal. Jön Dash, Youngfly, Azaria triója, és tényleg a nyarat idéző lazasággal.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: A következő órát egy abszolút party bangerrel nyitjuk. A hip hopon belül két modern műfaj találkozásából, keveredéséből jött létre. Az egyik a Rage Music, a másik pedig a Trap Music, és mindez meg van fűszerezve az Atlanta Trap Style-al. Ennek végeredményeként érkezik egy több százmilliós elérésű bombadal, amely egyébként nagyon-nagyon jól nyitott. Franciaországban gyémánt, Kanadában négyszeres platina, az Egyesült Államokban négyszeres platina, és úgy általában mindenhol minimum arany, de inkább platina minősítés. Jön Travis Scott, Playboy Cardinal sikerű közöse, és dübörög a Fiend, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Fontos dologra figyelmeztet a NAV, ma van a cöliákia világnapja, sok helyen várható eső, zápor. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az egyéni vállalkozóknak, áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek mindenképpen foglalkozniuk kell a bevallással. Erre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Esetükben a NAV által elkészített tervezet nem válik automatikusan bevallássá, hanem ki kell azt egészíteniük. Az SZIA bevallások beadási határideje május 20-a. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
2: Életmentő volt az eső a nyári kapás növényeknek. A csapadékos időnek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály, derül ki a Hungaromet friss jelentéséből. Az őszi búzában viszont megmutatkoznak az áprilisi tartós csapadék hiány jelei. Az őszi árpa kalászol, a repce elvirágzott, vagy a virágzás végén jár. A növény esetében is aranyat ért a májusi eső, amely jelentősen csökkentette a további veszteségeket. Az aktív közlekedést népszerűsíti a Bringázasuliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozik, közölte a Magyar Diáksport Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A tavaszi kampány május 29-ig zajlik, a legaktívabb intézmények sportszervásár utalványt kapnak. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább, szintén egy nagyon jó amerikai dal. A 2020-ban debütált, és olyan helyeken nyitott első olyan, mint a US Billboard Hot 100 lista, a US Rhythmic Airplay, US Rolling Stone Top 100, és még hosszasan lehetne sorolni. Csak az USA-ban 5-szörös platinát nyomott. Jön Da Baby, Roddy Ricch közöse, és az összességében majdnem 1 milliárdot elérő audio és klip elérés, ami durva. Jön a Rockstar itt a Bass FM-en.
1: Self in the kitchen.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik Lil Wayne Carter 6 nevet viselő albumáról egy kiváló kombináció, amely egyben egy műfaj meghatározás is, ez nem más, mint a hip-hop. A US 6 R&B listán a 8. helyen nyitott, és produceri oldalon olyanok a tiszteletünk a dal mögött, mint Infamous, illetőleg Einar Banks és Cinco, valamint Ben Billions, úgyhogy ez már garantálja a sikert, na meg a flow is. Érkezik tehát Lil Wayne, Biggest the Plug, Jay Jones és a hip-hop.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Változás jön a szépkártyáknál, sok a gond az étrend kiegészítőkkel, akár kiadós csapadék is eshet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Változás jön a szépkártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket tagboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online. Ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Nyáron fogja betölteni a 26. életévét Manuel, aki egy ifjú előadó, de már egy jó pár éve a pályán van. Érkezik egy viszonylag korábbi vallomása, és hát a nőket méltatja, mondjuk így. Jön a Tiara itt a Bass

0: Tarzán.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. BaseFM.hu. 7:30 in the night. I get those goosebumps every time.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a majd 400 ezres feliratkozó táborra bíró előadó Dash, és egy olyan nyári dal, amelyet Young Fly-jal közösen jegyez, és tulajdonképpen augusztus 4-én droppolt, de azt az időszakot, amikor megjelent, végigvezette egészen októberig, novemberig, és csak utána érkeztek hozzá konkurenciák, addig trending egy volt a magyar YouTube listán. Érkezik Dash Young Fly kombója, és az Oh Mama, itt a 96.4 BFM.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Nem lesz üzemanyag hiány a kisebb utakon sem, keresik a legvirágosabb településeket, csapadékos, szeles időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
3: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
2: Néhány perc alatt beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épületének látogatására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre is. A kormányfő péntek délelőtt jelentette be, hogy megnyitják a Karmelita Kolostort a nagy közönség előtt, ma és holnap pedig a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is megtekinthető. Május végéig lehet jelentkezni a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az önkormányzatok a településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartató megoldásaival pályázhatnak. A versenyt idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Jelentkezni a program hivatalos weboldalán lehet. Szürke, borongós időre számíthatunk az ország nagy részén, csupán a keleti tájakon szakadozhat fel rövid időszakokra a felhőzet, több helyen kell számítani kiadós csapadékra, az esők, záporok mellett egyes részeken akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz az északnyugati szél, az zivatarok környezetében akár viharos lökések is kísérhetik a légmozgást. 12-24 fok körül alakulnak a csúcsok, nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

2000-es évek egyik meghatározó R&B klubslágere volt, méghozzá Blue Cantrell-től a Hidden of Style Oops, és ezt interpretálta Shenseea 2025. október 23-án is nagyon-nagyon jól tette, hiszen az eredeti is jó volt, de így egybevéve még jobbat szól, illetőleg méltó módon, mert továbbvéve jön a Bossa Up, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Nagy-Britannia és az Egyesült Államok az elmúlt években állandóan jól kapcsolódnak egymáshoz zeneileg, és nagyon jól felfedezte egymást a két ország rap társadalma, és tök jó kis kollabok jönnek létre, mint például a következő. Érkezik KSI, Trippie Redd közöse, és a mára már nagy sikerű Thick of It. Itt a kedvenc rádiótokban. Már is mutatom, mi ez.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Ma van a cöliákia világnapja. Elindult a Bringázza suliba program. Sok lesz a felhő felettünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Az egyéni vállalkozóknak, áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek mindenképpen foglalkozniuk kell a bevallással. Erre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Esetükben a NAV által elkészített tervezet nem válik automatikusan bevallássá, hanem ki kell azt egészíteniük. Az SZIA bevallások beadási határideje május 20-a. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
6: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
5: Életmentő volt az eső a nyári kapás növényeknek, a csapadékos időnek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az asszály, derül ki a Hungaromet friss jelentéséből. Az őszi búzában viszont megmutatkoznak az áprilisi tartós csapadék hiány jelei. Az őszi árpa kalászol, a repce elvirágzott, vagy a virágzás végén jár. A növény esetében is aranyat ért a májusi eső, amely jelentősen csökkentette a további veszteségeket. Az aktív közlekedést népszerűsíti a Bringázza suliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozik, közölte a Magyar Diák Sport Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A tavaszi kampány május 29-ig zajlik, a legaktívabb intézmények sportszervását utalványt kapnak. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.8 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper hétvégét és kellemes szombat reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Erti, magyar klasszikus ismételten a láthatáron 1999-ből, Gangsta Zoli és a Kártel, a jó, a rossz és a Kártel. Itt a 96.8 Bass FM.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Biz Kicsi.

90.9.

Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper szombatot mindenkinek. A következő alkotás 2016-ban debütált a világhálón. Nagyon egyedi a hangzása és a dobképlete. Aki szereti ezt a fajta megoldást, az kimondottan élvezi. Egyébként az Egyesült Államokban gyémánt minősítést ért el. Érkezik Ray Schremer, Gucci Mane közöse és a legendás Black Beatles, amely majdnem 1 milliárd 100 milliós nézettségnél tart itt a Ibiza FM-en.

Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani hésznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szuper szombatot és kellemes hétvégét. Száguldunk tovább, érkezik a Camptoni rap szamuráj és rap legenda Kendrick Lamar kiegészülve Sizzával, és a többszörösen díjnyertes dalokkal fogunk tovább haladni. Érkezik a Latter, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.

0: éjjel felejtett.
1: 96 nép észrefem, rap, hip-hop, R&B, szuper hétvégét és kellemes szombat reggelt mindenkinek. A magyar vonal után ismételten csavarodunk tengeren túlra, érkezik nálunk Post Malone és Ty Dolla Sign egyedi hangzású dala, a Psycho. Én ma ezzel a párossal búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit, nektek ma még kellemes pihenést, a mikrofonnál Árpit hallottátok.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
2: Étrend kiegészítőket vizsgál a fogyasztóvédelem, agrár összeírás indult, csapadékos napra készüljünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Változás jön a szívkártyáknál. Mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LTB Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Kemo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a reptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album 3 különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borító képén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk Doja Catet, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már többre verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez virágkörüli turnén mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en, a BSTOP 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

95.4 Bass FM Rap Hiba Pár NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Fred Again és Skepta Victory Rap című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és egyébként a Warner Music kiadásában látott napvilágot. A Victory Rap siker története már-már annyira különleges, mint Dolce & Society című slágeréjé. A dal első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta a nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robban be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán a csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verziókban vendégként már Denzel Curryt és Anna Kendrickot is hallhattuk. És ha már Dolce szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Dolce is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a szuper dal, jön Fred Again, Skepta és Victory Lap című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 94 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 16. helyéről, ezzel megyünk tovább. I need that blue white bitch on Depop, chillin' teapot, two left.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 12. helyen Dócsi és Cizal Girl Gerap című dala áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki legfrissebb dalát, a Girl Gerapot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrénjén az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője Cizza énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jachton látjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer Dua Neptunes egyik legegyedibb beatjét használták fel 2002-ből. Pharrell és Chad Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó híret vezérének, Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dócsi éve volt, és nagyon úgy tűnik 2026 is az. A Girl Gerap könnyen lehet első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Neville Hill után gyakorlatilag az egész hip-hop világ nagyon vár. A február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Én Szájt írt, bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat. Szóval érkezik most Dócsi és Cizza, és közös dolog a Girl Gerap. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 12. helyéről ezzel megyünk tovább.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96-1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen a Ty La Chanel című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásával jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnője, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjeként kikiáltották az Amapiano királynőjének, ami az ország a legnépszerűbb zenei bűfaját jelöli. A Water után a pusztus tart lett a következő sikere, miközben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett a legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben pedig úgy tűnt, az Chanel volt aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahova Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik, hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezzék ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Tyla, tőle is pörög Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 7. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: 96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó, a number one, zuhanjunk bele Rivány rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe, 16 évet meg sem állunk 2010, május 2. feléig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai top listát. Harmadik helyen ebben az időszakban B.O.B., illetve Bruno Mars Nothing on You című slágere állt. Ugyanekkor második helyen Usher és Will.i.am hatalmas slágere, az OMG, azaz az Oh My God nevezetű gigászi slágere, és ekkor első helyen Eminem Not Afraid című slágere tarolt mindenhol. Szóval Eminem brutálisan őszinte visszatérő himnusszal 2010 májusában az első helyig emelkedett az amerikai slágerlistán. A Recovery lemez egyik legsikeresebb daláról van szó, ezen található még többek közt a Rihannával közös Love the Way You Lie is. Marshall Mathers nyíltan vall a dalban saját küzdelmeiről, bukásairól és sikereiről, és arra bíztatja a hallgatóit, hogy ők is küzdjenek a céljaikért. A dal akár egyfajta motivációs beszédként is felfogható, talán ezért is vált az elmúlt években online és a koncerteken is az egyik legnépszerűbb Eminem tracké, amit mindenki együtt énekel. Érkezik ez a kiváló dal, jön Eminem, tőle is Not Afraid című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista a Rivány rovatából, ezzel megyünk tovább.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Chemic Sins, a Playbania és a Nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egész nap megállás nélkül. Ladies and gentlemen, ez a 96.4 Bass FM. Bass FM.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Rögtön itt lesz velünk két pörgős nyelvű rapper csajszi, akik nem félnek megmutatni az idomaikat sem koncert közben. Ezek a csajszik nem mások, mint Glorilla és Megan Thee Stallion. Jön tőlük a Wanna

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával. Hozom nektek Azariát, aki elkezdte a nyári turnéját. Indul a Pull Up.

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük meg. Mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash. Mindenki annyit mond.

Ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. BCFM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek, lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek a The Weeknd-et, aki szeptembertől az After Hours Till Dawn turnéjával Ázsiában fog fellépni. És biztos vagyok benne, hogy a következő dalát is előadja. Indul a Blinding Lights.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96 499 99-es számon. Most pedig hozom nektek ki a Maika új zenei reménységét, Sensiát, aki legutóbb Daddy Yankee-val featelt, méghozzá a FIFA főcímdalában. Most ugyan nem ez a dal következik, de egy hasonlóan menő. Indul nektek a Boss Up!

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop.
2: Nem sokára itt lesznek velünk a BSV srácok és Bály Alex és a Lidoka is lágerük.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Ovi-ban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

nem ki néz, néz, néz. 96.4 Peace FM. Run. Hey!

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: BSFM, Prep Hip Hop R&B. Hozom nektek a Megasztár felfedezetjét, Pifut, aki nagyon szeret reggi alapokra zenélni, viszont a mostani nem ilyen lesz, hanem sokkal keményebb hangvételű. Indul nektek, a Változnak a helyek.

0: ránk.
1: 96.4 BASFM. Rap, hip-hop, R&B, Pesten kívül is. BASFM.hu.
2: Ja, beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: freedom, boys!
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozok nektek egy igazi magyar legendás dalt, ami nem más, mint Michael Curtis és BLR-nek a szüleménye. Indítom is tőlük a Belehalok slágerüket.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával. Hozom nektek Téden Ita Megasztár legújabb zsűriét. Indítom is tőle a WOW című szerzeményét.

Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Megan Thee Stallion-t, aki úgy néz ki, hogy szakította párjával Klay Thompsonnal, és utalt is arra, hogy valószínűleg megcsalta őt. Na hát ez nagyon nem szép tőle. Minden esetre a zenei karrierje továbbra is töretlen. Jön tőle a Lover Girl.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Rihanna és Drake méltán híres dalát, ami 2016-ban készült, indul is nektek a Work.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk az újra összeállt Diaz Menta formáció, és tőlük indul a méreg.
2: Hiába ordítom, hogy ébredj, ha belefáradtál. Túl sok volt a méreg, de mégsem szóltál.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Ja, én Széles Iza vagyok. Továbbra se felejtjétek, hogy lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bizfm.hu keresztül. Így elértek minket bárhonnan és bármikor. Most pedig belevágunk a lecsóban, nem mással, mint Glorillával, akiről márciusban az a hír terjengett, hogy lehet, hogy várandós. Viszont ez nem lett azóta sem megerősítve, úgyhogy senki se tudja az igazságot. Minden esetre a zenéjével továbbra is tarol, pörgetem is tőle a TGIF slágerét.

Andi. Továbbra se feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Base FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek, lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Tidenit és Manuelt, még a régi időkből egy igazán jó kis dalt hozok nektek. Örög is már a jóga.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek az újpesti fenegyereket, Curtist, aki idén nem fog a Megasztár zsűriébe beülni, viszont hamarosan megjelenik az életrajzi filmje, továbbra is turnézik a zenekarával, a Tim Curtisszel, illetve egy új albumot is tervez kiadni, úgyhogy nyugodtan mondhatja magáról, hogy toppon vagyok.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy maradjatok velünk. További szép szombatot kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: Műsorajánló.

Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

akik rappelve vagy éppen énekelve várnak majd benneteket. Jön majd Wiz Khalifa, itt lesz egyenesen Jamaikáról Shensia és az ő Blue Candrel feldolgozása, érkezik majd egyenesen Torontóból The Weeknd, valamint egy igazi West Coast klasszikust is hallattok a 90-es évek legvégéről, ez lesz a Still Dior E, amiről nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a szövegét nem más írta, mint Jay-Z. Kezdeni azonban magyar trackkel fogunk, érkezik a Jamaika VZ-től itt a 96.4 Base FM-en.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

van a Balaton parton adta, méghozzá a Balaton Sound Fesztiválon, és már akkor feltűnően rengeteg hazai rajongója volt, zúgott ugyanis a Taylor Gang skandálása koncert után hosszú perceken keresztül. A folytatásban jön a Videm Boys Wiz Khalifától itt

0: hogy láncon vagy.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
2: This part is my little day. Shit. If I gotta fight for love, then shit. It's like I only want it.

mint 50 éves története alatt rengeteg nemzetközi együttműködés készült. Nemrég például találtam egy olyan lemezt, amin egy NAS klasszikus, a Hate Me Now hallható, a német piacra készült olyan verzióban, amiben a legendás német MC Afrob is kapott egy verzét NAS és Puff Daddy mellett. A folytatásban szintén egy nemzetközi track érkezik, méghozzá a londoni Central C-től és az amerikai Lil Baby-től. Ez a Band for Bandit, a 96.4 Bass FM-en.

0: I don't even wear.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.
2: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben.

0: hír? 96.4 Bass FM.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: hagyja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, július 24-én érkezik a második Tyla album, a címe pedig A-Pop lesz. A rajongók pedig már három különböző verzióban is megismerhették a borítót, ugyanis ezeket Tyla közzétette egy Press Save link mellett. A folytatásban jön az a track, amit elsőként hallhattunk erről az új júliusban érkező lemezről, ez pedig a Chanel itt a 96.4 Beast FM-en.

0: 96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B.
1: Következő órát is érdemes a Base FM-mel tölteni, magyar dallal indulunk, érkezik Pogány Induló, aki nemrég bejelentette, hogy egy hamarosan megjelenő új magyar film az Egyke főszerepében lesz látható, érkezik tőle hamarosan a Lelkem Nyugodj.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, Lelkem Nyugodj, mert tövises az út.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út.

páros, azaz a Black Eyed Peas kétharmada, itt lesz Eminem, és utána külön 50 Cent is, együtt azonban ők nemrég egy NBA meccs első sorában ücsörögtek közösen. Kezdeni azonban egy másik párossal fogunk, jön Megan Thee Stallion és Glorilla, itt a 96.4 Bass FM-en.

2 hulláma az Egyesült Államokat nem néhány évvel ezelőtt, hanem még 2004-2005 környéken ért el. Ennek a hullámnak már olyan sztárjai voltak, mint például Daddy Yankee vagy éppen Voltio, akik olyan amerikai előadókkal dolgoztak együtt,

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is meg.

Tudod, mi a 96.4 BSFM rap?

Folytatjuk, akiről az óra elején már említettem, hogy úgy tűnik, szurkolás tekintetében most egy pillanatra sportágat váltott, egy NBA meccsen fotózták le, ugyanis régi barátjával 50 Cent-tel közösen, pedig korábban kizárólag NFL meccsekre, azaz amerikai foci meccsekre járt, sőt még kedvenc csapatával, a Detroit, természetesen a Detroit csapatával, még közös kapszula kollekciót is jelentetett meg. A folytatásban érkezik a legutóbbi Eminem album legnagyobb sikere, ez a Houdini, itt a 96.4 Bass FM-en.

Rockit, amiben a komikus Chris Rock hallható, és ahol Method Man alter egóit sorolja egymás után sorban, például Johnny Blaze, ez talán a leghíresebb. Hát a most következő Kendrick Lamar sem áll rosszul alter egók tekintetében, a pályáját még K-Dot néven kezdte, egészen pontosan K-Dot the Black Hippie, így szerepelt az első mixtépjének a borítóján, aztán nevezte ő már magát Kung Fu Kenny-nek, vagy éppen miután megnyerte a Pulitzer díjat, Pulitzer Kenny-nek is, a folytatásban viszont jöjjön a leginkább használt nevén, jön tehát Kendrick Lamar is tőle a Peekaboo itt a 96.4 Bass FM-en.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma kiderül, mit tanult a világ Ice-T-től éppen 35 évvel ezelőtt. Megünnepeljük Missy Elliott és a De La Soul egy-egy legendás lemezének kerek szülinapját. Jön majd Nas, Snoop Dogg, Bethoffy és Royce da 5'9 is a következő órában. Kezdeni az év R&B albumát szállító Kilánival fogunk, aki a 90-es évek hagyományait egészen gyönyörűen építette be ebbe az új lemezébe. Hallatunk rajta Aliyah feldolgozást és egy elképesztő vendég névsort Ashertől Missy Elliotton át Lil Wayne-ig. Most az utóbbival érkezik közösen itt a 96.4 Bass FM-en. Ez az Another Lover.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B 25 éves lett, teljesen hihetetlen kimondani, a héten Missy Elliott karrierének legsikeresebb albuma a Missy So Addictive. Ezen szerepelt a nyár slágere, 4 single érkezett róla, és Amerika után ekkor már az egész világ megtudta, hogy micsoda zsenialitás is rejtőzik Virginiában, Timbaland stúdiójában. Missy és Timbaland itt még sokkal bátrabban kísérleteztek, a rapvilág pedig ámulva partizott az olyan number one trackekre, mint a One Minute Man, vagy éppen a Get Your Freak On. Most az utóbbi érkezik a hét lemezéről, amiből megjelenésekor csak az Egyesült Államokban 2 millió példány kelt el. Ja, Missy Elliott itt a 96.4 Bass FM-en.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok, hova

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Megérkezett az amerikai mozikba a Wu-Tang vezérének, Rezának legújabb filmje, a One Spoon of Chocolate. Arról már korábban beszámoltam nektek, hogy a film producere Reza régi barátja, Quentin Tarantino, de új info a filmről, hogy nem csak Tarantino a producer, de a Tarantino univerzumban is játszódik. Hogy mit jelent ez? Ugyanabban a világban forog a film, ahol Vincent Vega, vagy éppen Marcellus Wallace élték mindennapjaikat, és ahol az emberek többek közt Red Apple cigarettát szívtak. Alig várjuk a hazai bemutatót, addig is jön egy legendás Reza beat, ami Grammy díjat is ért, Method Man-nel és Mary J. Blige-gel a főszerepben, ez az All I Need, itt a 96.4 Base FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A keddi Redman koncert után vasárnap este újabb hip-hop ünnep várható Budapesten, ugyanis érkezik szintén a keleti partról a Tech és Steel páros, vagyis ahogy a világ hip-hop rajongó fele megismerte őket a 90-es évek elején, a Smith & Wesson. A Dagdan Records legendái, akik egyébként Coco Bravas néven is ismertek, a Dürer kertben állnak majd színpadra, és biztos vagyok benne, hogy egy hamisítatlan bootcamp click élményt adnak majd át. A folytatásban jön a debütáló albumukról a Bucktown, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. I'm all the way up.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Folytatódik a Bass Drive DJ Venommal. Bass Drive Rap Hip Hop. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön Eve, Leon Thomas, J. Cole és Key Money Marley is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, én DJ Venom vagyok. Most pedig a hét lemezéről, Missy Elliott éppen 25 éves legendás albumáról, a Missy So Addictive-ről következik az egyik óriási siker, amihez az akkor éppen egy karrier csúcsot megélő Ludacrist hívták vendégül. Ez az emlékezetes videóval is megtámogatott One Minute Man, itt a 96.4 Bass FM-en.

R&B. Vasárnap este nem csak hip-hop, hanem dancehall ünnep is várható Budapesten. Sompol is fellép ugyanis a városban, egészen pontosan a Budapest Parkban, ahová a Get Busy-től a Temperature-ön át egészen a Dua Lipával közös sikeréig szerintem mindent elhoz. A folytatásban jön tőle a koncertre hangolódásként az a siker, amivel a világ nagyobbik fele megismerte őt, a legendás Gimme the Light, amiben a remixek királya Busta Rhymes is beugrott, mármint a remix verzióba. Én pedig emlékszem, amikor a Dirty Rock albumot még a pult alól vettük meg egy barátommal egy pesti lemezboltban, annyira új volt, még be sem volt

az egész világnak megtanította, hogy mit is jelent az OG kifejezés, amikor 1991-es lemezét Original Gangster címre keresztelte. Ő volt maga a rap azokban az években, a Body Count élén, a Cap Killer botránnyal minden amerikai tévéműsorban. Ugyanakkor voltak a hip-hopnak teljesen más típusú hangja is. Néhány nappal korábban jelent meg például a De La Soul második albuma, amivel eltemették a virágos korszakukat, saját magukat disszelték az albumon, és semmit sem voltak hajlandóak túlságosan komolyan venni. Hang mint a parádé, a szuperproducer Prince Paul és a csúcsformában lévő trió. Az album legnagyobb sikere végül egy remix lett, most ezzel folytatjuk, jön az éppen 35 éves De La klasszikus, ez a Ring Ring Ring itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Beast FM, Rap-Hip-Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. A jövő héten megünnepeljük majd Biggie születésnapját, és ez egyben a Bass Ride negyedik születésnapja is lesz, és Redman egyik legendás lemezét is bemutatjuk nektek, hiszen kerek szülinapot ünnepel szintén. És akkor miért ne hangolódnánk egy kicsit arra a bizonyos Biggie szülinapra, Faith Evans-szel és magával a Notorious-szal közösen. Érkezik a When We Party, ami ez egyébként egy Biggie klasszikus akapellát használtak fel remekül, és amihez aztán még maga Snoop Dogg is csatlakozott egy verze erejéig. Ők érkeznek most így, ez tehát a When We Party, itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

98.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, én pedig Brita Bia vagyok, aki minden szombat este 8 és 10 között mixeli a menőbbnél menőbb trekkeket. Egy old school körrel indítunk, de szerintem az alapbeatjét már fel is ismerted, de ne szaladjunk még ennyire előre. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Ahogy én említettem, egészen este 10-ig pörgetem nektek a trekkeket, utána pedig érkezik majd Ben Junior. Megindulunk Exhibittel és az Excel a 96.4 Biz FM-en.

0: motherfucking soulmate.
1: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket, hozzuk a bulihoz alapozó trekkeket. Most például csípőtekerős vonalra megyünk át, mert érkezik Maluma, és ez tőle a Mama Tetema a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

Bass, rap, hip hop, R&B, Mixben, Superfly, a lemezjátszóknál, Prédomia, Prédomia, Prédomia. Everything.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, minden péntek és szombat este 8 és éjfél között várunk titeket. Pénteken Revolution, Nash és Venom, szombaton pedig jó magam Breda Bia, aki előkészíti a terepet Ben Juniornak. Ő 10-kor átveszi a stúdiót és egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De addig azért még bőven van idő, egy másfél óránk maradt még együtt. Hip-hop körrel megyünk tovább, mert érkezik Lil Pump és Lil Wayne. Ez a Be Like Me, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban, úgyhogy hangod fel! Yeah.

96.1 BFM Rap, Hip Hop, R&B. A pult mögött jó magam Brida Bia, egészen este 10-ig pörgetem a kedvenceimet, megremélem, hogy a ti kedvenceiteket is, hogy megalapozzam a buli hangulatot, és remélem, hogy egy klubban is találkozunk majd nem sokára, Pesten vagy vidéken. És tudjátok, hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Az első óránknak a felén már túl vagyunk, de a második fele is eszméletlennek ígérkezik. Adok egy kis sneak peeket, hozok majd old school beateket is, például Coolio-tól a Gangsta's Paradise. De most megyünk is tovább, és szerintem az alapbeatjéről már fel is ismerted, hogy ez a Rex on Rex, hol máshol, mint itt a 96.4-en, a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Micsoda dal, egy igazi klasszikus, egy hatalmas kedvencem, és képzeljétek, hogy a bulikban is szoktam játszani. Ez volt Julio és a Gangsta's Paradise. Még körülbelül 10 perc maradt az első közös óránkból, de egészen 10-ig itt vagyok veletek a Superfly Radio Show-ban, de utánam sincs nyugalom, ugyanis érkezik Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza majd a kedvenceit. Most pedig kanadai vizekre vezünk, érkezik Drake és a God's Plan című trackje a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.
1: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8-tól egészen éjfélig a menőbbnél menőbb beatekkel. Én Breda Bia vagyok, aki Ben Junior előtt 10 óráig hozza a kedvenceit, mixelem nektek a nagy, bészes dalokat, ikonikus trackeket, old school-okat és újdonságokat is. De nem szabad megfeledkeznünk a dögös beatekről sem, úgyhogy csajos oldalon is erősítünk. Most például Doja Cat-tel és a Give It To Ya című dalával. Itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Yeah, ay, ay, yeah. They said I just gotta pop, get into it, yeah.

94 FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, én pedig Brita Bia vagyok, minden szombaton 8 és 10 között hozom a kedvenceimet. Sokszor kérdezitek, hogy vajon hány éves lehetek, hiszen ilyen klasszikusokat is pörgetek néha a bulikban, hogy egy picit színesebbé tegyem a műsoromat. Ez a Naughty by Nature-től az OPP, hol máshol

0: go. Let it go.
1: Oh. Superfly 96.4 Base FM. Rap, hip hop, R&B, mixben. A lemezjátszóknál. Free Dogia.

Valami BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat 8 és éjfél között hozzuk nektek a menőbbnél menőbb beateket. Egyedüli hölgy DJ-ként igyekszem ezt az oldalt is erősíteni. Érkezik Cardi B a BSFM.

98.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között mixelek nektek a Superfly Radio Show-ban. Remélem, hogy sikerült megalapoznom a terepet Ben Junior előtt is, az esti bulitok előtt is. Remélem, hogy valahol találkozunk majd egy buliban, Pesten vagy vidéken. Nem sokára el kell, hogy köszönjek tőletek, de tudjátok, hogy hétköznap is hallhattok, minden délután 2 és 6 között, a szombatesték mellett, amikor 8 és 10 között pörgetem a menőbbnél menőbbiteket. Az utolsó 10 percünkben hallható lesz majd még Doja Cat, Chris Brown, most pedig érkezik Kid Ink a Dead Wrong című dalával. Még 2022-ben droppolta és egyenesen a hét öreinek üzen vele. Pörög tehát itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban Kid Inktől a Dead Wrong. Én pedig Brida Bia voltam, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Jövő héten hétköznap és szombat este is találkozunk. Hol máshol, mint itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

Ma megyünk 96.4 Peace FM, rap, hip-hop és R&B. Ezt nagyon szeretem azt a szám. És and we are back to the Superfly Mix Show. Next, Tiger, Jenna Aiko, Pop Smoke. This is Sunshine. Right here, right now, on the Superfly.

0: Boom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Beast FM Rap Hip Hop R&B Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior.

0: Superfly 96.4 Base FM. Rap, hip hop, R&B, newsman. Bro, vágod.
1: Ez a 96.4
0: Base FM. Rap, hip hop, R&B, peace. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior.

Kiss FM Mix műsora. Rap, hip-hop, R&B. Mixben. Bro, vágod? Ez a 96.4. Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior. Ben Junior.

0: Superfly Radio Show. A 96.4 Base FM-en.
1: Base.
0: Rap, hip-hop,
1: R&B.
0: Mixben.
2: Superfly Radio Show.
0: Bro, vágod?
2: Ez a 96.4
0: Base FM. Rap,
2: hip-hop,
0: R&B. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior.

Volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcelről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszava, kupe borulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

Old School, New School, yeah. Rap, Hip-Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Csitra meg!
2: Kattanj ránk! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop,